0: Voll geil. Hammer, Alter. Geil, ey. Voll geil, ey. Boah, geil. Ey, mega. Mega. Hammergeil.
1: Cosmo.